2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

Zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amatőr DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. Ticket, ticket, ride, ride, ride, ticket, ticket, ride, ride, ticket, ticket, ride.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió. Super DJ Radio.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Oh, man.

0: ready for this.
1: We

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

for auto sequence start. 10 seconds.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Panther DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helye.

Thoughts into my essence, I'm inside out.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: We interrupt this regularly scheduled hot mix to bring you an important news bulletin. Jack, one of the true pioneers of house music, died while housing it at one of his popular nightclubs.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: 80-as évektől napig.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: Hi, this is Mike Marine.

Moída.

0: Optik.
1: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
2: Mi love ya!

0: Super DJ Rádió.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: until those freaks are gone.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.

0: Station. You're listening to Super DJ Radio.
1: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: person you've called is temporarily not available.
1: Szuperstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: 80-as évektől

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.
2: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak megszerünk.
1: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: 80-as évektől

0: Nacht. The party is over.
1: Gute Nacht.
2: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hi, this is Shakira.
7: Lego.
8: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
9: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
10: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: This is the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. Ice MC come back and me dip on a

0: you!
1: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolató zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

vicces, nagyon vicces most ez a nagyon jó kis elektronikai hadművelet, ami itt van nálam. Hiszen az előbb majdnem meg akartam szólalni, de nem sikerült, aztán mégiscsak itt vagyok közöttetek. Üdvözöllek benneteket a Super DJ Rádióban. Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, elindult a Retro Box, és a Retro Boxban pedig az első dalt Alexandra Stan, méghozzá Mr. Saxobeat-tel örvendeztetett meg bennünket. 18 óra után 5 perc van, 2026. 6. hó 15-e, vagy mondhatnánk úgyis, hogy június 15-e. Hát elérkeztünk a hónap közepéhez, mit szóltok hozzá, csak úgy robog ez a nyár, és akkor nem, mint hogyha nagyon hiányozna nekem legalábbis, de egyelőre hát azért nagyon nem fulladtunk ki a melegben, de lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez így is maradjon. Na és akkor itt vannak a kedves hallgatóink is, itt van a Retrobox csoport a Viberen, plusz 3670459995. Nem sokára jönnek majd onnan is a mindenféle üzenetek. Lehet, hogy ma sokkal kevesebben fogunk lenni, hiszen ugye bizonyos férfi szíveknek oly nagyon kedves VB zajlik, a VB ivószünetei csak a kezdet, a FIFA bevezeti a kávészünetet a 10. percben, a rákcsálni való szünetet a 38. percben, és a cigaretta szünetet a 80. percben. Úgyhogy ezt tartsátok észben. És hát idén is mindenki megy majd nyaralni, eljut majd valahova, van, aki már éppen ott van azon a valahol, van, aki már éppen nincsen, van, aki meg éppen a sejhaján van. Hát neki kívánok nagyon jó hallgatózást a további 2 óra hosszára, és aki hallja, adja tovább, hogy a Super DJ Rádióban egy fantasztikus műsor indult el.

0: Egy jó kis igazi good vibration jött a Loftól és a Mallorca. És hát Mallorca, jöztök-e velünk Mallorcára, vagy mentek egyedül Mallorcára? Nyugodtan azt is megírhatjátok. És hát haladjunk akkor a Viber felé. Szeret vannak a kedves hallgatók. Legelőször is egy kis kedves ismeretlen érkezett hozzánk. Szia kedves Dreamer, sziasztok szuperek! Encsike jelen, mint mindig, figyelek, fülelek ám. Gyönyörű szép délutánt, kora estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Jó boxolást, az nyomom közben a retro slágerekkel, puszika, Encsike. Nagyon szépen köszönöm, Encsike, hogy itt vagy. Örülök, hogy ma is egy ilyen nagyon kerek kis mondatos köszöntéssel indítottad itt a retro boxban. Továbbiakban is nyugodtan lehet így írkálni. Akár mondjuk Józsinak is, majd Józsira mindjárt visszatérek. De a következő, aki írt nekem, ő Mazsi volt, ő pedig azt írta, hogy kellemes kora estét, szuperadást kívánok neked, Dreamer, és jó hallgatózást minden kedves hallgatónak. Nagyon szépen köszönöm. Hát egy nagyon megtisztelő dolog, hogy itt vagy, és érezd jól magad te is. És akkor Józsi azt írta, hogy szép estét, erre ugye a jó reggeltre válaszolta Józsi. A reggel 5 órakor volt nálam, van ilyen, ja igen, igen, van ilyen, és közben a foci VB is van, embertelen időben, hétvégén lesz majd 30 fok felett a hőmérséklet, én egyébként egy füllel itt vagyok, két szemmel a fülem és egy fülem a spanyol meccsen, de a fülem az aktív. Hát nehéz lesz, de azért kitartást, jó fülelést, jó nézést és jó szurkolást és drukkolást. És akkor itt van Gábor is, akit üdvözlök nagy-nagy szeretettel, és a következőt írt, a szép napot kívánok, Dreamer. Na, azért kíváncsi lennék, hogy mennyi férfi hallgató lesz még a VB idén, és szuper hallgatók, szuper zenét mindenkinek, szabad szállásról jelentkezem, leng a kezem. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, nyugodtan használhatod a műsor alatt folyamatosan a Viberünket, és akkor most jön egy kedvenc kis funky, vagy szexi, vagy ki tudja, jó régi dal lesz ez is.
1: Ez a Super DJ Rádió.

George Michael mennyire volt too funky, ezt az előzőekben meghallhattátok itt velünk együtt, repül és egyben szalad az idő, és Mazsival eközben a dal közben ugye arról értekeztünk, ugye Mazsi szeret egyébként George Michael-t, és azon értekeztünk, hogy például az egyik kis mozgó cuccocska, ami itt a Viberen érkezett, az vajon a videóklipből való, én úgy emlékszem, hogy igen. Úgyhogy ennyit George Michaelről, haladunk is tovább, szaladunk. Kőszegi Gabi is fülel, Puszcsika Encsikének és egy korsó ászok rendel. Hát figyelj, dobom, figyelj, megy, remélem elkapod. Sőt, még ahogy szokták volt mondani mondjuk a vadászatok során, figyelj, mert adott esetben még lehet le is lövöm. Na? Lelövöm? Nem lövöm? Na, sikerült. Csobbant. Köszönöm, hogy itt vagy, Gabi, és jó szórakozást kívánok. Itt van egyébként még Mónika is. Én már vártam a műsorodat, 5 órakor kezdtem. Ti szóltok egész délután a fülesemen. Na, nagyon jó, örülök neki. Hát 5 óra helyett tudod, mindig 6 órakor kezdődik a Retrobox, de az, hogy bemelegítettél előtte, azt is nagyon jól tetted egyébként, kedves Barbie Girl. És akkor egyébként megérkezett hozzánk Zsuzsika is, Maci lány, sziasztok, szuperek, szép estét mindenkinek. Hát Maci lány, örülök, hogy itt vagy. Itt van velünk Andrea, jó zenélést, Dreamer, by Sugi. Kedves Sugi, nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy. Remélem, hogy egy pár percet ránk szánsz, és várom bármilyen üzeneteidet a műsorral kapcsolatban természetesen. És hogy ezen szépen túl is haladtunk az üzeneteken, amit várok nagy-nagy szeretettel még továbbra is a plusz 3674-595-995-ön. És szeretném még elmondani, hogy van nekünk egy Retrobox csoportunk, csak... Inteni kell kézzel, és felvételre kerül a sor.

Csok is velem, ez volt a remix dala. Nem tudom, hogy mennyire szoktatok emlékezni ezekre a dalokra, de az biztos, hogy előkotrom nektek azokat a rejtett mélységekben lapuló zenéket, amelyeket nagyon-nagyon, vagy hát mondhatnám úgy is, hogy bazi régen hallottatok. Kőszegi Gabinak üzenem, hogy csak is korsz hideg sör van neki nem igazán, vagy neki igazán kép címkével, az ászok elfogyott, a dréher nem is volt. Hú, ez tele volt szerintem ilyen kifütyülős mindenféle reklám szöveggel, se baj! Aztán azt írta még nekem Mónika, hogy egyébként hol kell keresni. Le is írtam, kedves Mónika, hogy nem kell keresni, egyszerűen csak kézzel inteni és jelentkezni, hogy azonnal szeretnék bekerülni a Retrobox csoportba, ahol most egyelőre még nem nagyon annyira, még annyira nem nagyon zajlik az élet. Vagy beindulunk, vagy nem. És akkor... Ugye Rita az előbb írta, hogy jó estét, szuperek, mi is itt vagyunk, Rita és Házé, szeretnénk kérni egy zenét, a Bonanza Banzai, induljon a Banzai, köszi, hogy lejátszod, előbb-utóbb érkezni fog, tartsatok ki velem. És akkor Andrea még azt írta, hogy jó hallani, csak ide értem, ideje volt már. Na, hát akkor rendben van, ha ideje volt már, én mindenképpen, ahogy már mondtam is, örülök, hogy itt vagy, és érezd jól magad. Ami

Na, Kozsó és az álmokfutók teljesen megismertették veletek, hogy mi az, ami jó és ami szép. Itt lassan már 4 perc múlva bele fogunk kergetőzni a 6:30-ba is, és ti írtok folyamatosan, ami nagyon-nagyon jó dolog, és köszönöm szépen. Nézzük hát, miről szól a dolog. Egyrészt ugye megérkezett a Retrobox csoportban Mazsi. Sziasztok, csopitagok, jó adás, Dreamer, ugye ezt megosztotta a közösbe, illetve még azt írta, hogy ő nyert, mert hogy ő pedig reggel 4 órakor ébredt föl. Hát az nekem, megmondom őszintén, az embertelen. És akkor Andrea is írt továbbiakban, remélem jól vagy, nagyon fáradt a hangod. Hát Andrea, a füled nem téved, a hangom fáradt, én is kb. Valamilyen szinten, de azért itt kell legyek, és hát mindenképpen szórakoztatni kell benneteket. És hát az előbb volt valami kérés, úgyhogy így a top tricátnak a keretein belül megpróbálom majd teljesíteni félig meddig.

Ugye ez a Dreamer milyen kicsit, milyen huncut, egy kicsit be akarta csapni a kedves Ritát és a házét. Amúgy én nem teszek ilyet, mert nem vagyok ilyen. Természetesen hozom az eredetit is nektek, és utána pedig jön majd egy érdekesség. Kíváncsi vagyok arra, hogy a következő dalt, vagy hát mondhatjuk így, műsor részletet kitaláljátok-e teljesen reklámmentesen, és aztán majd lassan jön hozzánk a Verkli is. Tudjátok, hogy a Verkli miről szól. Jó, be kell verklizni a retroboxot. A Super DJ Rádiót halljátok, emlékeket ébresztünk, és csak nektek zenélünk.

0: rendkívül teljesen előremutató és elektronikus hangzást hozott nekünk a Bonanza Banzai. Induljon a Banzai szó Tritának és Házinak. És ugye az előbb itt kritizálta valaki a hangomat ezzel kapcsolatban, meg jó hallani, meg hogy milyen fáradt. Na hát akkor hallgassuk meg a kritikust.
1: A Retroboxban olyan videóutazás vár, hogy a Walkman-ed is megkérdezi, mikor érünk már a 90-es évekbe.
0: Na hát akkor nagyon szépen köszönöm, és akkor az előbb arról volt szó, hogy megérkezünk nem csak a 90-es, hanem a 80-as évekbe is. Na, kitaláljátok, hogy mi volt ez a reklámzene?

Jack kapitány előtt pedig ismeretlen encsike írt nekem. Jaj, Dreamer, hát aki ezt nem találja ki, senki se találta ki. Csak te írtál meg nekem egy jéghideg itallal kapcsolatos történetet, közben meg a mobilom is itt van velem. Szóval megtaláltad azt a jéghideg történetet, és nagyon szépen köszönöm, hogy megírtad, és igazad van, az a rózsaszín cseresznyés kólás, ami a leginkább ízlik nekem, úgyhogy ez jöhet majd az öltözőbe. És akkor betekerjük a Verklit is, és a Verkliben pedig egy kitalálható számcím, vagy egy kitalálható előadó, én azt gondolom, nem lesz könnyű. 2 perc 13 másodpercig szól majd ez a bizonyos Verkli nektek.

0: Na hát ez az ausztrál kis hölgy, aki a Locomotionről énekel nekünk, előtte pedig ugye a Verklivel hallgathattuk meg, és aki sajnos most legalábbis ebben az órában kimarad a kérésből, az Mazsi lesz. Ő azt írta, hogy nem volt nehéz szerintem kitalálni Kylie Minogue és a Locomotion. Aki viszont biztosan kérhet, az Laci, mert ő írta, hogy ha-hó, Kylie Minogue, Locomotion, akkor várom a kérésed, Laci. Itt van velünk Csaba is, aki szintén a Locomotion-t írta, és legelsőnek pedig mindjárt mondom, hogy ki, viszont közben még Rita is megírta, hogy Locomotion, viszont ő már csak a negyedik helyezett volt, tehát majd a következő körben ő is játszhat és kérhet dalt. Andrea írta meg elsőnek, hogy Kylie Minogue, Locomotion, gyakorlatilag szerintem a 15 másodperccel korábban vagy később, hogy elindítottam a dalt, úgyhogy nagyon ügyesek voltatok, várom a zenei, elsősorban retrós, de persze minden megpróbálok teljesíteni kéréseiteket, és akkor következő órában is majd fogunk egyet verklizni.
1: Ez a Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Neked szeretnék jó.
2: Under control. This is the time to build up our rhythm nation.

0: get up to the music, get up to the music.
1: Let the rhythm take control. 18 óra 45 perckor itt a Super DJ rádióban pedig jön az első üzenet. Safri Duro, Play the Live-ot szeretném kérni. És hát jön is az első felvétel, így a kérés alapján, ami Andreának szól. És egyébként az előbb elfelejtettem mondani, hogy Encsike, szóval Encsike is megfejtette. És egyébként ő is benne volt az időben, szóval most hogy tegyek egyébként igazságot? Úgy teszem, hogy természetesen Encsike is fog kapni egy fél zene számot.

Jó, szépen köszönöm, még sosem nyertem, mert igazából mindig játékot tartottam, úgyhogy szeretném kérni a Safri Duótól a Played in the Live-ot, a kedves streamertől, úgyhogy nagyon szépen kérlek, hogy konferált fel.

Egy nagyon jó kis csapat, akik verték a dobot, és megérkezett hozzánk az is a család is. Hát nagyon-nagyon vártalak benneteket, de végül is ez a várakozás ez csak megkoronázta az örömömet. Csodás hétfő késő délutánt vagy este felét kívánunk neked, drága Dreamer Erdélyből, Erdőszent Györgyből, az is a család. Örül neked, hogy újra itt vagy, tudod, mi mindig várunk. Csodásat kívánunk mindenkinek, hello Zoltán, hello Debrecen. Gondoltad, hogy mi kimaradunk, hogy már nem vagyunk jelen, mikor egész nap téged vártunk? Nem gondoltam, de én is nagyon-nagyon vártam rátok, és örülök, hogy itthon vagytok a Super DJ rádióban. És hát a következő, akinek fogom a kérését teljesíteni, Laci lesz, mindjárt mondom, hogy mi is a helyzet. És képzeljétek el, a Csaba azt mondta, én nagyon gavallér úriember, mert azt mondta, ha én is kérhetek, akkor átengedem Encsikének. Encsike meg azt írta, hogy én már sokszor nyertem, úgyhogy átengedem Ritának a lehetőséget. Jó, na most ilyen átpasszolós Ritás lehetőség, nekem minden jó.

Hova lett az adás? Kedves nézők és kedves hallgatók! Ez nem az. A Santa Maria nem az. Hát hova lett az adásunk? Segítsetek megtalálni, és amíg nem találjátok meg, addig is hát szerintem akkor fussunk bele még egyszer a Santa Mariába. Mit szólnátok hozzá?

Igazi 70-es évek végi 80-as évek elejé hangulatot hozott a Santa Maria, és egyébként azért gavajodtam, megmondom nektek őszintén, bele a gombokba, mert kaptam megint csak Viberen egy hangüzenetet, és szerettem volna megosztani veletek, mert nagyon kedves volt az üzenet, amit nagyon-nagyon köszönök. Egyébként Andrea az üzenetnek a gyakorlatilag az elkövetője, ezt még szeretném gyorsan itt bejátszani, és aztán folytatjuk egyébként a dolgot. Hát vagy sikerült, tudjátok, vagy nem, de addig fogok úgyis tekerni és csavarni, ameddig sikerülni nem fog, mert én aztán nem adom föl. Vagy mégis. Lehet, hogy mégiscsak föl kell adnom, kedves hallgatók, de tudjátok, én olyan vagyok, aki előre megy és nem hátra, vagy hátra megy és nem előre, én már nem is tudom. De ha egyébként meg tudjátok mondani, hogy miért nem működik az, aminek szeretném, hogy működjön, akkor egyébként azt megköszönném nagyon-nagyon nagy szívesen és örömmel, és hát menjünk is akkor tovább, haladjunk. Közben írtatok nagyon-nagyon sokat, a Retroboxba felvettem Mónikát, itt van velünk most már a Retroboxos csoportban, úgyhogy Retroboxos csoportban a kedves hallgatókat kérném, hogy hát örvendeztessük meg és mutassuk meg Mónikának, hogy bizony van élet, egyébként még mindig a Super DJ Rádió szól. Az Encsike azt írta, hogy Cuki, ez a kedves Csabi nevű hallgató, köszcsike neki, puszcsike Encsike, csak hogy milyen dalt fogunk tudni, azt még mindig nem tudjuk, de hamarosan majd remélem megérkezik Ritától. István pedig azt írta, hogy nemrég kötöztem ki a lovakat az istálóban, persze, hogy 200 lovas zöld színű, de végig téged füleltünk, nálunk a lovak nem mennek Super DJ Rádió nélkül. Na, látjátok, hogy milyen jó ez a dolog, Super DJ Rádió éjjel-nappal, meg egy rágógumi, és nem adlak kölcsön, ezt megígérem, és ti se adjátok kölcsön a Super DJ Rádiót, viszont terjesszétek!

0: Köszönöm, hogy teljesítetted ezt a jó kis dalt, és minden kedves hallgatót üdvözlök innen Szegedről, úgyhogy nagy-nagy puszi, és köszi, Dreamer!
1: Na látjátok, így is meg lehet ezt köszönni.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Ott a helyed. Tehát ez volt a kis spot azzal kapcsolatban, hogyha szeretnétek találkozni a műsorvezetőkkel, a Super DJ Rádió műsorvezetőivel, akkor itt a lehetőség, mindent megtaláltok a spotban, vagy pedig a Super DJ Rádió Facebook csoportjában, ott írásos formában is megtalálhatjátok. És azt kell, hogy mondjam, hogy közben Mónika megérkezett a Retrobox csoportba, a többiek köszöntötték is őt, de... Emellett még szeretném elmondani nektek, hogy Gábor szeretett volna, pontosabban nem, kért is egy dalt a sógoromnak, egy olyan számot, mondjuk legyen Gangsta Solitól a Bumma fejbe című szám, köszönöm szépen előre is. Hát az a helyzet, hogy megmondom neked őszintén, hogy Gangsta Solinak a dalaiból nagyon keveset szoktam leadni, viszont nem szeretnélek megsérteni, és mit szólnál, hogyha megalkudnánk mondjuk félúton?

Andi a kellemes hangjával teljesen jól elkápráztatott bennünket, Rita pedig továbbra sem kéri a dalt, lehet, hogy Rita már nincs is itt velünk, na hát legfeljebb majd legközelebb. Nem sokára érkezik majd a Verkli, de még csak 11 perccel múlt el 7 órából, tudjátok, egészen 20 óráig tart a Retrobox itt a Super DJ Rádióban, és hát nyertek mindenképpen, ha engem hallgattok, pontosabban, hogyha a rádiót és a Retroboxot, mert most a Modern Talking énekel nekünk. És egy Scooter remixben jön hozzátok a Win the Race.

A 90-es évek végén még próbálkoztak egyet a Modern Talking-ék, és hát úgy gondolták, hogy na akkor most vagy soha, és kiadtak egy albumot, többek között rajta volt a Wind the Race is, például ebben a Scooter verzióban. És hát képzeljétek el egyébként Rita. Megérkezett Ritának a kérése, azt írta, hogy a Z-jel soha nem érhet véget, és Encsikének üzenem, jelöljön meg a Facebookon. Hát csináljátok úgy, hogy mi ezt ne lássuk, mert sokszor ezek a megjelölések olyan furcsán sikerülnek, mondjuk itt utalnék lehet a kutyusoknak a dolgára. Szerintem inkább hagyjuk, és jön DJ Magic Italo Dance Remixben, és egy Soho Party átdolgozásban a Z-jel soha nem érhet véget.

Figyelem, figyelem, hirdetés következik. Ritus, nincs Facebookom, de megszerzem a számodat és hívlak. S ha az éjjel soha nem érhet véget nálad. Csak én azt nem tudom, drágáim, ha Ritának is van egyébként Viber-e, meg az ismeretlen encsikének is. Mondjuk nem egyszerűbb lenne Viberen? Össze csing, csing, csingi, bingi, csingi, bingi, csingi, bingi, nem? Vagy rosszul gondolom?

Random game start.

Sirota Jennifer, kicsi gyere, szólt itt egy perc után, 7:30 után egy perccel a Super DJ Rádióban. No, és hát tudjátok, a kíványság műsor nem a retro boxnak szokott lenni az erőssége, de hamarosan lejön a Verkli, ahol még az utolsó pillanatokban lehet majd zenét kérni, és Gábor viszont nem akar leállni, Dreamer, van még egy kis idő, igaz, nem egy régi zene, de ha lehet DJ Iham, vagy ez, szóval küldöm a lányoknak, Encsinek, és gondolom Facebookja, Encsinek van gondolom Facebookja, de a másiknak nincs, bocsánat, hirtelen nem tudom a hölgy nevét. Szóval most, hogy Ritának vagy Encsinek van Facebookjuk, nincs Facebookjuk, van-e Viberük, vagy nincs-e Viberük, ezt nem tudom. Ez egy érdekes előadó, érdekes nevű előadó, ami következik, sőt, őszinte leszek. Most fogom meghallgatni én is elejétől végig, majd együtt veletek, úgyhogy lehet, hogy együtt fogunk meglepődni. Tehát akkor Gábor küldte nektek Gidi.

Na hát nagyon sokan kitörtetek egyből az ovációban, például Encsike, oh yeah, Gábor, ez igazi teli találat, imádom ezt a zenét, fantasztikus hangja van a fiatal embernek, Közcsike, és egyébként André is azt írta, hogy de jó ez a dal, hát ő is akkor ezek szerint örült neki, és hát gyorsan belenézek a Retrobox csoportba, egyelőre ott nincsen semmi erről a dologról. Egy dolgot szeretnék nekem mondani nektek, nekem egy kicsit műanyag íze van, viszont a következőnek nincs műanyag íze, szóval tessék csak kitalálni, hogy ki az előadó, vagy mi a számcíme, egyik, vagy másik, vagy valamelyik. Józsi írt a félfüllel, közben a focit nézi két szemmel, hogy neki nem tetszik, digi. Mondom, nekem olyan műanyagnak tűnik. De egyébként van neki egy ritmusa, és tudjátok, a sláger az, ami a fülünkön megy be, és a künyökünkön jön ki. Na, szóval, számcím, vagy előadó, vagy mind a kettő, és az első három kérhet, kivéve azok, akik már az előző körben ugye kaptak zenét, vagy éppen átadták valakinek.

Már pár másodperc. Tessék csak tippelni, vagy írni. Szeretnék egy olyan okosórát, amelyik a harmadik ébresztés után azonnal küldi az orvosi telpénzes papírt a munkába.

Soha nem adom fel, soha nem fogom feladni, hogy titeket szórakoztassalak itt a Super DJ Rádióban, és közben Gábor is megérkezett a Retrobox csoportba, nagy-nagy szeretettel üdvözlöm, és akkor nézzük. Andrea hobbiból elküldte nekem, hogy Rick Astley, ezzel ő volt a leggyorsabb, mint az a macska, aki pörög a lemezjátszón, viszont ő már ugye játszott. Aztán itt volt Rita, aki azt írta, hogy Say Goodbye, Dean Lewis, nem ő volt az. Mazsi képen elküldte nekem Rick Astley-nek a képét, ez helyes, így Mazsi is kérhet. Aztán itt volt még egyébként Józsi, aki kért is, és mindjárt akkor a kérésének megfelelően fogom teljesíteni. És még azt írta egyébként Gábor, köszönöm Dreamer, reméltem, hogy valamelyik hölgynek szuper kedvence lett, és kívánta azt, hogy beérkezzen a Retrobox csoportba, így hát elérkezett. És akkor Józsi azt írta, hogy Rick Astley, never gonna give you up, és akkor kérdeztem tőle, hogy Józsi, mit kívánsz? És ő egyszerűen csak egy szívecskével, Rúzsa Magdit

retroboxolunk még egy negyed órát, amit viszont el szeretnék mondani nektek beletekintve az adástervbe, hogy a holnapi napon délelőtt, illetve bármely délelőtt várhatjátok Boriszkát, hiszen tudjátok, egyszer csak megjelenik. Ami viszont látszik a műsortervben, hogy holnap 8 és 9 óra, vagy 8 és 10 óra között Zsolti jön majd hozzátok, és jó kis zenés műsora lesz. Power and Electronics Remix, aztán Dr. Tom jön 19 óra, 18 és 19 óra között szerdán, aztán csütörtökön jön hozzátok Gabó 19 és 20 óra között, és lehet, hogy ez egyébként 21 óra is lesz, illetve utána lesz egy kis szabad lukacska, aztán Kőszegi Gabi Night Life című műsora következik 20 órát, 22 órától éjfélig, na majd csak sikerül már. Aztán majd eljön a péntek is, DJ Simon 2 órában 20 és 21 órai kezdettel, tehát összesen 2 óra hosszát fog nektek zenélni. Utána hirtelen már Kőszegi Gabi is megérkezik, és egészen majd 0 óráig, 24 óráig tart a zenebona. Aztán szombaton Vén érkezik délután 4-től, tehát 4-től 6-ig. 6-tól 8-ig Dr. Tom, aztán DJ Robixot hallhatjátok egészen 10 óráig. Majd jön vasárnap, reméljük, hogy Csabi érkezik majd, tudjátok, délelőtt 10 és 12 között. Aztán 15 órától 18 óráig DJ Surci, aztán Zsolti érkezik 2 órában még hozzá 18 és 20 óra között. És Liveman zárja a sor, de nem utolsó sorban 20 óra és 22 óra között. Ez lesz tehát a Super DJ Rádió heti műsora. Változásjuk a bármikor fennmaradhat, és egyébként megváltozhat. A Viberen pedig nézzük. Ugye én mondtam, hogy Mazsit szerettem volna nektek kihirdetni, mint győztes, ki is hirdettem, és ez így is van, de azt írta, hogy bár elsőre kitaláltam, de tanultam az előzőekből, és inkább nem mondtam, a lemondok a dalkérés lehetőségeiről, illetve ha lehet, akkor Maci lánykának egy Kovalskit meg a Vega számot küldenék, tudom, hogy szereti. Bár én úgy tudom, Maci lányka mindjárt elmegy, de azért elküldjük neki hamarosan Kovalski meg a Vegát. Andrea Jupié, aztán Józsi azt írta, hogy pont ezt a nótát kívántam, imádtam. István is azt írta, hogy egy-két nap, minden nap meg tudnánk szokni, hogy műsor tarts nekünk, műsor kell. Hát műsor az van, és egyébként lesz is. Na, és akkor... Hát ezt a viccet, amit betettem a Retrobox csoportba, azt nem fogom elolvasni, viszont egy nyári dalt mindjárt indítok nektek. Roots Rock Reggae! Watch your man!

0: Mivel műsorterv szerint nem jön utánam senki, ugye végig szerettem volna játszani azt a dalt, amit hát azért Mazsi mégiscsak kért a Maci lánykának, és ez nem sokára jönni is fog, de azért a Viberen a következő dolgok jöttek, szóval Encsike megkérdezte, hogy ő hanyadik lett. Encsike, nem emlékszem, hogy hanyadik lettél, de az első között voltál egyébként, és tiszteletbeli játékosként. Aztán Andrea elköszönt, köszönöm az élményt, hogy újra hallhattal a Dream, hát én pedig köszönöm, hogy újra láthattalak, és hát egyébként hallhattunk is. Mazsi pedig azt írta, hogy sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a jó kis zenéket, Dreamer. Nagyon szívesen, és akkor jön a kérésed Maci lánykának.
1: De szarul nézel ki. Minden rendben van? Na jó, legyen.

Kovanszki, meg a Vega, és én lassan búcsúzom tőletek, hiszen 8 óra közeledik. A Super DJ Rádióban a Retro Boxot hallottátok. És nagyon szépen köszönöm a rengeteg aktív részvételt, méghozzá Gabinak, Csabinak, Mónikának, Lacinak, Ritának, Gábornak, Józsinak, Istvánnak, Encsikének, Andreának, Mazsinak és a Retrobox csoportnak nagyon szépen köszönöm. Józsi már is írta nekem, nektek, hogy további szép estét nektek. Hát nektek is nagyon jó pihenést kívánok, és hát nagyon örülök, hogy megint láthattalak benneteket, én pedig örülök, hogy szólhattam hozzátok megint csak. És hát nagyon remélem, hogy egy hét múlva is így lesz, nagyon sokan fogtok majd jönni, és akkor megint csak egy jó kis műsor veszi majd kezdetét. Én Szatmári Zoltán, Dreamer vagyok, és a Retroboxot hallottátok, amikor csak tehetitek, tartsatok a Super DJ Rádióval, és hogyha van olyan nótás-mókás kedvű ismerősötök, aki szereti a jó zenéket, akkor terjesszétek. Encsike is búcsúzik, köszönöm szépen, drága Dreamer, mindent, jó estét, jó pihenés, pusztsika Encsike, és előtte Mazsi is írta elsőként, hogy köszönöm szépen, itt is a remek zenéket, jó éjszakát kívánok neked, én is jó éjszakát kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok, egy hét múlva találkozunk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

Péter DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: web radio station, Super DJ Radio.
1: Túlregyen!
2: Verjük fel az alvókat.
3: Mi emlékeket ébresztünk.
4: Ez
3: a Super DJ Rádió.
0: Goodbye!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: nektek?
1: DJ Radio. DJ Radio.
2: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát akkor sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai vagyok! Itt az idő, hogy beleszóljak egy kicsit a mikrofonba is. Hazajöttem melóból, kicsit unatkoztam, aztán gondoltam jövök egyet mókolni. És amint látom itt a szemfélyes bakjok, már írnak is nekem a Viberen, hiszen feltűnt nekik, hogy nem az autó DJ játsz.

És amíg Betty Love itt van a mi virtuális színpadunkon, nézzük meg, hogy kik írtak itt nekem a Viberen. Elsőként köszönteném a pékeket, mégpedig a Juhász pékeket, Juhász Istit és Marosi Bencét. Pedig így szól, szia barátom, sziasztok bagyok, még élünk és fel is szálltunk a járatra. Jöhet a sör meg a tüske. Jaj, és puscsika, piscsike, bencike. Sziasztok! Aztán itt volt velem Putyer Lajos is. Az az írt nekem, azt kérdezi, te vagy az Gábor. Olyan sötét van, hogy nem látlak. Hadd szóljon! Kellemes szép estét! Szia, kedves Lajos! Kellemes szép estét neked is!

és a bagja között köszönteném Szolnok Cityt is. Befutott az én tesóm Zorcsink, The Long Black Hair. A Szűz pedig így szól, Halli tesó, megjöttem, kérek felszállási engedélyt a járatra. Nyom meg jól, csak úgy, ahogy szoktad. Este fénypontja vagy, és egy csodálatos hétvége után. Valamint Zorcsi azt írja, puszi a kis családnak, a bakkecskáknak a klubba, és szuper estét mindenkinek. A plakátot megköszönöm szépen. Legközelebbi plakátként felhasználom. Köszi tesó!

megköszöntetek egy újabb felszállót. A vagonjáraton itt van velünk Rita, de meg persze Házé is. Ez is így szól, szép jó estét, Bagoly úr! Kérünk engedélyt a felszállásra, tekedjük meg az estét, bosszunk oda a BPM-eknek. Aztán Rita kérdezi, hogy Tiesto esetleg belefér Házének? Kedves Rita, nézhetünk valami Tiestót éppen.

csak a kedves Rita és Házi. Egy balatoni nyár után itt van velünk a trance nagymester Tiesto. És az Adagio for Strings.

És miközben Tiesto tombol itt a zenei színpadunkon, itt van velünk a mi drága Encsikénk is. És azt írja nekem, jó nekem, mert bekapcsolom a szuper DJ-t és Ocho Macho kedvenc zenéje szól, juhé! Üdv minden kedves szuper hallgatónak, és persze annak is, aki a zenét szolgáltatja ilyen késő órán, puszcsika Encsike! Encsi azt írja, Jézusom Gabi, lekéstem a csatlakozást! Na hívok egy taxit és utalérem magam, meg a Bagoly Expresset! Kedves Encsi, köszi, hogy itt vagy!

kedves éjjeli baklyok! Elis DJ-vel szeretnék tőletek elbúcsúzni, The Better Off Alone. Köszönöm mindenkinek az elmúlt egy óra megtisztelő füleit. Amit mondtam, csak egy kicsit beugrottam, így elalvás előtt. Hát, így könnyebben megy. Aki melózik, annak kitartást, aki pedig az autó DJ-vel marad, annak további jó szórakozást. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao!

0: Super DJ Rádió. Kattonj rá!
1: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Várjuk fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Radio.

1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: ready for this?
1: We need the bass drop.
2: And now,

0: The party
1: is over.
2: Gute Nacht.
3: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
4: Csak neked zenélünk.
5: Super DJ Radio. DJ Radio.